ahogy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: ország és közterek.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösiél Centrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagória is megújult. Új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelm és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a Vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC-s erdülőkorosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC-s erdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyállat Park konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség

Japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke Hankó Ferenc arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról. Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztővel Géczi Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Ingyenc hétvége a Munkácsi Emlékház udvarán. Harsonások töltik meg Békés Csabát a nyári kurzus idején. Diátadóval ünnepelték Szarvasváros napját. Újra engedélyezett a fürdőzés Gyulaváros erdőn és a Szanazugban is. Már is mondom a részleteket. Július 31-e és augusztus 2-a között különleges gasztronómiai élményekkel várja a csabaiakat és a megyei érdeklődőket a Csabagyöngye Kulturális Központ. A Munkácsi Emlékház patinás udvara 3 napon át prémium italokkal, ínyenc falatokkal és élőzenével telik meg. A szervezők egy exkluzív, mégis családias hangulatú eseményt álmodtak meg. Raklap, bútorok, lampionok és faházak között minden kulináris élvezetekről, borokról és nyári kikapcsolódásról szól majd. A cél nem egy tömegrendezvény, hanem egy olyan közösségi tér megteremtése, ahol barátok és családok kényelmesen kiülhetnek egy pohár bor vagy hűsítő koktél mellé. Forczák Győző, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese elmondta, az ötlet a központban nagy sikerrel futó ínyenc estékből nőtt ki. Úgy fogalmazott, adta magát a Munkácsi Emlékház különleges környezete, és szerettek volna egy olyan exkluzív családias milliót teremteni, amely egyedivé teszi az eseményt a nagy gasztrofesztiválok között. A látogatók a legnevesebb hazai pincészetek tételeit kóstolhatják meg, kézműves söröket, koktélokat és különleges sajt-bor párosításokat próbálhatnak ki. Fabuja Attila szomelier kiemelte, a hétvége kulinaritás ünnepe lesz, pénteken a pezsgők és a gyöngyöző borok világa kerül a középpontba, szombaton Tokaj mutatkozik be, és a magyar cukrászat történetébe is betekintést nyújtanak. A rendezvény ingyenes, a standoknál bárki kedvére válogathat az italok és a finomságok között. A szalonokban tartott szakmai kóstolókra és cukrászati előadásokra előzetes regisztráció szükséges. A legkisebbeket vasárnap báb előadás és játszóház is várja, ahol alkoholmentes mustalkot szinthatnak a szülőkkel. Esteként pedig akusztikus koncertek és a rezidens DJ

Big Man gondoskodik majd a nyári hangulatról. Július 25-e és augusztus 1-e között ismét a Harsona kerül a középpontba Békés Csabán. A Békés Csabai Harsonás Napok nem csak szakmai tábor, hanem tehetséggondozó műhely is, ahol fiatalok és pedagógusok együtt fejlődhetnek és koncerten mutathatják meg tudásukat. Dr. Kalmár Zoltán, a Bartók Béla Szakgimnázium Harsona művész tanára elmondta, a rendezvény már a országos jelentőségű nyári kurzussá vált. A program elsődleges célja a pedagógiai munka, a hangképzés fejlesztése, amelynek eredményeit a résztvevők különféle koncerteken mutatják be. A napi menetrend reggel 10-kor közös befújással indul, ezt követik a fő tárgyórák, majd ebéd után kamara foglalkozások várják a résztvevőket. A szakmai munka estig tart, utána szabad programok és tematikus előadások színesítik a napot. A hét egyik látványos eseménye július 30-án csütörtökön lesz, este 7:30-kor a Jókai Színház előtt flashmob koncertet tartanak, ahol kamara darabok csendülnek fel. A kurzus csúcspontja az augusztus 1-e egy záró hangverseny lesz a Nagy Templomban, ahol a 37 tagú Harsona együttes másfél órás nagy formátumú koncerttel lép a közönség elé. A rendezvényre Budapestről érkezett Huber Boglárka is, aki a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium tanulója. Idén elsősorban a hangképzésre szeretne koncentrálni, célja a szebb hangszín és a hangszeres játék további fejlesztése. Ő azt mondta, hogy harmadik éve vesz részt a kurzuson, és nagyon élvezi a szereplést, a közönséggel való találkozást. Később főiskolán folytatná tanulmányait, hosszabb távon pedig zenekarjárokban, színházakban szeretne játszani. A Békés Csabai Harsonás Napok így nem csak szakmai továbbképzés, hanem közösségi élmény is, amely egy hétre ismét a Harsona különleges, telt hangjára irányítja a figyelmet a városban.

0: Július 23-án ünnepi hangulatot töltötte meg Szarvast a város újratelepítésének 304. valamint várossá nyilvánításának 60. évfordulóján. Kitüntetéseket és elismeréseket adtak át azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal szolgálják a települést. Hodálik Pál polgármester közösségi bejegyzésében köszöntötte a díjazottakat, és arról írt, nagy büszkeséggel tölti el, hogy ennyi kiváló ember dolgozik Szarvasért. Úgy fogalmazott, a város közössége azoknak köszönhetően erős, akik nap mint nap tesznek a település. A városvezető minden elismerésben részesülőnek külön gratulált. A díjátadó idén is méltó módon emelte ki azokat, akik teljesítményükkel, példamutatásukkal, közösségépítő vagy szakmai munkájukkal járultak hozzá Szarvas fejlődéséhez. Átadták a Szarvasvárosért kitüntetést, a Szarvasváros sportjáért elismerést, valamint több közösség és sportoló megkapta az IF sportolója címet. Az utánpótlás munkáját a Szarvasváros ifjú tehetsége díjjal ismerték el. A közszolgálati díj, a pedagógiai díj, valamint a Szarvasváros egészségügyiért díj kitüntetettjei is átvették elismeréseket. A védelmünkért díj, a Szarvasváros kulturális életért díj, a közösségépítőknek járó elismerés, továbbá a Szarvasváros vállalkozója díj és a szociális tevékenységért díj is gazdára talált. A turizmus és gazdaságfejlesztés terén végzett munkáért Mester Károly részesült díjban. A polgármester bejegyzése végén hangsúlyozta, hogy a díjazottak nélkül sokkal kevesebb lenne a település. Ismét szabad a fürdőzés a Gyula Városerdei és a Szanazugi Szabadstrandokon, ahol múlt héten tiltást vezettek be a fekete körösbe került uszadék miatt. A horgászokat érintő korlátozások feloldása is a küszöbön van. A tiltást az váltotta ki, hogy múlt héten növényi eredeti uszadék került a folyóba, ezért mindkét szabadstrandon megtiltották a fürdőzést. A legfrissebb vízminta azonban negatív lett, vagyis nem találtak a fürdőzőkre veszélyes szennyeződést. Gyula polgármestere dr. Görgényi Ernő közölte, hogy hétfőtől újra látogatható a Városerdei Szabad Strand. Dobos polgármestere Köves Mihály pedig megerősítette, hogy a Szanazugi partszakaszon is feloldották a tiltást. A hőség közelettével különösen jó hír, hogy a vízminőség ismét megfelelő. Információk szerint várhatóan megszűnik a horgászati tilalom és a fekete körös magyarországi szakaszán, amelyet szintén a szennyeződés miatt rendeltek el. A negatív vízminta alátámasztja a korábbi feltételezést, miszerint valóban növényi eredeti úszadék került a folyóba, így nem jelent veszélyt a fürdőzőkre. Sokan figyeltek fel a hírre, hogy augusztus 1-én újraindul a személyszállítás a 47-es számú Dombóvár-Komló vasútvonalon. Ennek kapcsán megkeresték a közlekedési és beruházási minisztériumot, hogy a Békés megyében szünetelő vasútvonalak esetében várható-e hasonló lépés. A Morony-Békés és a Mezőhegyes Újszeged szakaszról is érkezett tájékoztatás. A minisztérium hangsúlyozza, céljuk, hogy minden bezárt vagy szünetelő vasútvonal esetében megvizsgálják az újraindítás lehetőségét. Ugyanakkor a mellékvonalak újranyitása csak fokozatosan valósítható meg a rendelkezésre álló pénzügyi és járműüzemeltetési kapacitások figyelembevételével. A legnagyobb korlátot jelenleg az jelenti, hogy kevés olyan jármű áll rendelkezésre, amely a villamosítatlan vonalakon közlekedni tud. Ezek jelentős része elavult, ezért középtávon elengedhetetlen a járműpark megújítása. A tárca több fejlesztési lehetőséget is vizsgál, köztük korszerű, akár akkumulátoros üzemű vasúti járművek beszerzését. A Morony-Békés 7,3 km-es vasútvonalon 2007. március 3-a óta szünetel a személyszállítás. A bezárásról akkor a Gyurcsány kormány döntött az alacsony kihasználtság miatt. A kérdés azóta is megosztja a véleményeket, hiszen az elmúlt közel két évtizedben több kezdeményezés és petíció is indult a járat újraindításáért. A békésiek számára továbbra is fájó pont, hogy nincs vasúti összeköttetésük. Az állomás épület időközben a Békési Jövőszövő Egyesület kezelésébe került, amelynek tagjai összefogással sokat tettek az ingatlan megóvásáért és rendbetételéért.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiel Centrum közéleti műsora.
1: A nyár folyamán idén is népszerűek voltak a kerékpáros vándortáborok, melyek során diákok és kísérőik ismerhették meg Békés Csaba és környéke nevezetességeit. A túrák folytatódnak, de csak egy-egy napos osztálykirándulások formájában. A programról Opauszki Zoltán, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnöke számolt be.
2: Ugye most nyilván elkezdődik a tényleg az őszi rosszabb idős időszak. Gyanítom, hogy ilyenkor már újabb túrákat nem fogtok szervezni, de ha jól emlékszem, akkor még a tanév folyamán is volt azért egy-egy nap, talán ezeket osztálykirándulásoknak lehet leginkább nevezni. Ilyenben gondolkodtok-e az idei tanévre is? Várható-e, keressék-e majd a csoportok?
3: Igen, mindenképpen érdemes két dolgot is szóvá ejteni a tekintetben. Az egyik valóban, én már harmadik éve hirdettünk meg a szorgalmi időszakban bringás osztálykirándulások lehetőségét, ugyancsak a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködésben. Ezekre való jelentkezésre mód nyílott, és mód fog nyílni az idei évet illetően is, mind az őszi, mind a tavaszi szünetek időszakában, tehát abszolút van mód bringás osztálykirándulásokat szervezni. Ezek ugye nem hétnaposak, ezek csak egynapos osztálykirándulások, de itt is biztosítani tudjuk az érdeklődők számára a bringákat, az ehhez kapcsolódó szükséges eszközöket, sisakokat, táskákat, illetve profi túrakísérőt tudunk minden ilyen osztálykirándulás mellé biztosítani, hiszen éppen a bringás vándortáborok szervezési tapasztalata okán kialakult egy olyan nagyszerű csapat már a környezetünkben, akik tényleg nagyon magas színvonalon űzik ezt a szakmát, tehát abszolút felkészültek nem csak a bringázás kérdéseiben, hanem a térség turisztikai attrakciónak az ismertetésében is. Illetve amit érdemes még felemlítenünk a turisztikai életünk vonatkozásában, az idejében is számos alkalommal került megszervezésre városismereti séta, alapvetően lehet mondani, hogy a Békéscsabai önkormányzata, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület és a Munkácsi negyedben található kulturális intézményeinknek az együttműködésének köszönhetően egyre népszerűbbek ezek a városismereti séták. Ez részben turisztikai aspektusú, másrészt pedig a lokál patriotizmusunkat, a városunkhoz való kötődés segítő programok. De népszerűek a kerékpár túrák, a Venkém kerékpár túrák, amelyből ugyancsak több alkalommal hirdettünk meg, és tudtunk megszervezni programokat, de az idejében volt két alkalommal is lehetőség arra, a Mukácsi Mihály Múzeum egyik kiváló munkatársa, a Forrai Mártának a szervezésében vehettünk részt egy olyan bringatúrán, amely a Venkém kerékpár úton valósult meg, ám de az esemény fókuszában a csabai téglaiparnak a története, a jemeni bányatavaknak a története, a élete, a élővilágának a megismerése, a horgászat, a halakkal és a madarakkal való ismerkedés lehetősége lett felkínálva. Itt kiváló partner volt a Körösvidéki Horgász Szövetség, Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének a vezetése, Nemes Attila vezetésével. Tehát azt láttuk, hogy itt is nagyon-nagyon erőteljes érdeklődés volt, nagyon izgalmas dolgokat tudhattak meg a résztvevők. Tehát azt látom, hogy évről évre egyre több olyan esemény formálódik, amely alapvetően mondhatjuk, hogy a bringázás tartja a fókuszban, de ennél sokkal több, és kulturálisan, történetileg tudunk olyan dolgokat kínálni az érdeklődőknek, ami ebből fakadóan erősödő érdeklődést tud generálni ezen eseményekhez.

0: Beszéljünk szerintem mindenképpen magáról a kulturális turizmusról is, hiszen a Munkácsi negyed létrejöttével ez is egy fogalom lett itt Békés Csabán, de akár szerintem lassan besorolhatjuk ide a Békés megyei Népművészeti Egyesületet, mert ők is sokat tesznek ezért. Hogyan látod ezt a szegmensét a turizmusnak a városban? Mekkora embertömeget mozgat meg talán ez a része?
1: Talán nem is az embertömeg a legizgalmasabb ebben a tekintetben, hiszen a kultúra az nem a tömegturizmusnak a mágnes eszköze, ha szabad így fogalmazni. De mindenképpen azért, hogy nagyon fontos elem az, hogy Békés Csaba azzal, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően, hogy a Modern Városok program keretében a Munkácsi negyed projektet meg tudta valósítani, az rendkívül sokat adott hozzá ahhoz, hogy a városunk mennyire élhető, mennyire vonzó, mit tudunk kínálni kulturálisan. Alapvetően ugye a csabaiaknak, a térségben élőknek, de nyilván a turisztikai aspektusa is egyre erőteljesebb ennek. És most nem akarom elsorolni ezt, hogy mi valósult meg a Munkácsi negyed projekt keretében, de mindenképpen egy pici kitérőt érdemes tennünk arra vonatkozóan, hogy minek milyen hatása tud lenni. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy némi döcögést követően mégiscsak sikerült az utolsó ilyen építőipari jellegű beavatkozással befejeznünk a projektnek a megvalósítását. Miről beszélek? Ugye láthatják a csabaiak, hogy a Munkácsi Mihály Múzeum homlokzatának a felújítása megtörtént, befejeződött. Még ebben a hónapban a múzeumnak és környezetének átadása is meg fog történni, ugye a Szent Mihály Naphoz kötődő esemény sorozatunkhoz kapcsolva. Tehát ez is ugye a városkép szempontjából egy meghatározó tényező. De azt gondolom, hogy az is, hogy a belvárosi hidak teljes mértékben megújulhattak az elmúlt években, ezek városképi szempontból is nagyon fontosak, de látjuk, hogy ő tulajdonképpen új kulturális események helyszíneként is meg tudnak mutatkozni, hiszen a Deák utcai Réti Pál híd, az imár hidi koncertek helyszínévé is vált. Tehát ezek mind hoznak magukkal új lehetőségeket. Tehát azt gondolom, hogy ezt így összességében kell értelmeznünk, és hát természetesen fontos, hogy a Munkácsi negyed intézményei azok milyen mértékben töltik meg tartalommal a negyednek a fizikai terét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos értékévé tudott válni Békés Csabának, és ez mindenképpen egy vonzerő. Mind a városban, a térségben élők, mind az ide látogató turisták számára egyaránt. Hát egy dolgot említsünk még föl, ugye a szeptember utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a Munkácsi Fest, amelynek keretében a Munkácsi negyedben működő intézmények nagyon izgalmas programokkal fogják várni a látogatókat, a résztvevőket. Ez is most már ugye több éről visszamenőleg kerül megrendezésre. És amennyiben az időjárás is kegyébe fogadja az eseményt és a szervezőket, akkor ezen a hétvégén immár mondhatjuk, hogy ugyancsak szokásos módon megszervezzük azt a vízi lámpionos felvonulást az Élővíz csatornán, amely egy nagyon-nagyon egyedi, izgalmas és attraktív eseményt kínál, és terveink szerint ugye ez fontos, hogy a Békési Kajakkenu Klub nagyon fontos partnerünk ebben a programban, de fel fogjuk kínálni a lehetőségét annak is, hogy bárki, aki kíváncsi és érdeklődőként szeretne a vízen bekapcsolódni ebbe a programba, erre is mód lesz. Ez az internet intézményeinknek a webes felületén meghirdetése kerül rövidesen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál velünk, hogy beszélgethettünk a városi turizmusról, és nagyon jó munkát kívánunk nekünk
1: nagyon szépen
0: a következő hónapokra.
1: Nagyon köszönöm, hogy tudtunk szót ejteni a nyári eseményeinkről. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.

0: Békés Csabán a Munkácsi Fest program sorozat keretében került sor a Gazdiváru elnevezésű köztéri szobor felavatására. Az Andrássy út és a Munkácsi utca kereszteződésénél elhelyezett alkotás egy kutyát a hűség mintaképét ábrázolja. A szobor létrejöttének hátteréről Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere számolt be. Elmondása szerint dr. Lévai Sándor és családja kezdeményezésére jött létre a mű, ők keresték meg az önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy önzetlen felajánlásként egy műalkotással gazdagítsák a várost. A kérés elfogadása után született meg a terv, melynek eredménye ez a kutyát megformáló köztéri alkotás lett.
1: Tisztelettel köszöntöm rendezvényünkön Szarvas Péter polgármester urat.
2: Jó napot kívánok!
1: Varga Tamás alpolgármester urat, dr. Lévai Sándor nyugalmazott főállatorvos urat, és fiát dr. Lévai Zsolt ügyvéd urat. Köszöntöm Széri Varga Géza szobrászművész urat, a megjelent önkormányzati képviselőket, családtagokat, barátokat, érdeklődőket. Felkérem Szarvas Péter polgármester urat, mondja el köszöntő gondolatait.
2: Kedves Lévai család, Széri Varga művész úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A mostani hangos, nyugtalan, sokszor zűrzavaros világban nem túl sokszor fordul elő velünk, hogy az önzetlenségről tanúbizonyságot tesz valaki, egy egész család. Pedig azt gondolom, hogy erre az alapvetően jó, kedves emberi tulajdonságra egyre nagyobb szükség van. Lévai család, dr. Lévai Sándor néhány hónappal ezelőtt azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretne adományként, önzetlenül a város számára egy olyan műalkotást létrehozatni és adományozni, amely a Gazdiváró címet viselő és kutyát megformázó szobor képében történt meg. Az önkormányzat jól kedvesen fogadta a megkeresést, és minden olyan szabályos előkészületi lépést megtettünk, ami lehetővé tette, hogy ma ezen az ünnepi eseményen, ünnepi pillanatokban együtt itt legyünk. Igen, és a mai nap nem is csak az önzetlenségről szól, hiszen szól a művészetről is, hiszen Széri Varga Géza úr formázta meg a szobrot, és ugye művész úrnak számtalan köztéri alkotását láthatjuk ma Békés Csabán. A Báb Színház előtti téren, vagy éppen nem régen a Balassi Művészetek Házánál a domborművedet is nemrég avattuk Bor Miklós emlékére. És szól egy kicsit a lokálpatriotizmusról szól, és arról is szól, hogy a békés csabaiak szeretik azt, hogy a környezetükben műalkotások legyenek, a kultúra, a művészet kikerüljön a köztereinkre. Fontosnak tartjuk ezt, és ha itt jól körbenéznek, pár száz méteres körzetben megtalálhatják annak jeleit, hogy a városvezetés képviselőtársaimmal együtt sokat gondol arra, hogy szépítsük városunkat. És most ebben a folyamatban találtunk egy önzetlen családot, dr. Lévai Sándor családtagjai személyében, akik valóban a forrás biztosították ahhoz, hogy a mai ünnepi eseményen együtt itt legyünk.
3: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: nap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul ma is a reggeli információs magazin műsor. Nagyon boldog névnapot ma az Oszkároknak, Isten éltesse őket. Indítom a mai műsort is sok jó zenével.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A Csaba Rádióban, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor kísérje ma is az első pillanatokat a napból. Próbáljuk ki az egyperces szabályt, ez pedig már a mai napindító tippünk. Ha egy feladat nagyjából egy perc alatt elvégezhető, mondjuk elmosogatni egy bögrét például a reggeli kávé után, vagy válaszolni egy rövid üzenetre, vagy elpakolni valamit, akkor ne halogassuk. Az ilyen apró teendők gyors elvégzésével megelőzhető, hogy később hosszú listává duzzadjanak a feladatok, és sokkal rendezettebbnek érezhetjük a napunkat. Érdemes rápróbálni. Jó reggelt!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba
1: Rádió Békés megye kedvenc rádiójában, pedig a reggeli információs magazin műsor hozza a mai nap híresebb szülötteit ezúttal is. J.K. Rowling, például a Harry Potter könyvek brit írónője, 1965-ben született ezen a napon, illetve Wesley Snipes, az amerikai színész, 1962-ben látta meg éppen ma a napvilágot. Most pedig vissza a dalokra.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
1: A Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója ma is, és hozzuk a reggeli információs magazin műsort. A következő órában is hasznos infokkal, jó zenékkel készültem. A következő 60 percet is töltsük együtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A döntés értelmében augusztus 1-én szombaton 22 óra és augusztus 2-án vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek is haladhatnak az utakon, így a sofőrök könnyebben eljuthatnak a pihenőhelyekre. A szakminisztérium a hőségre való tekintettel minden útnak indulótól fokozott óvatosságot és megfelelő mennyiségű ivóvízbe készít. Kéri. Rendkívüli készültséget rendelt el Gajdos László az ország 74%-án az elviselhetetlen asszályhelyzet miatt. Az élő környezetért felelős miniszter tájékoztatása szerint a 84 vízhiány kezelési körzetből 66 esetben már a 3-as, vagyis a legmagasabb határérték felett jár az asszályindex. A vízügyi igazgatóság szakemberei emiatt rendkívüli fokozatban végzik a védekezést, miközben a rendkívül alacsony vízállások és a harmadfokú hőségriasztás tovább nehezítik a helyzetet. A korábbinál sokkal nagyobb a verseny a vasútépítés

0: forint lesz.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
1: Időjárás.
4: Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma felhőtlen lesz az ég, csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 38 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
2: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: A 47-es úton a Csabai úti körforgalomnál építik a csomópontot, sávelhúzásos terelés várható. A Gyula-Furta összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. A második óránk rajtól most el. Boldog névnapot az Oscaroknak, róluk semmiképp ne felejtkezzünk el. Indítom ezt az órát is meg annyi oldallal.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
2: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
1: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
2: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
1: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
3: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Békés Csaba. Dugulás elhárítás, csatornatisztítás, tetőmosás, villanyszerelés, EPH mérések, jegyzőkönyv készítése és még sok minden más. Segítünk! Gardaland.hu. Békés Csaba. Gyár utca 4.
4: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Augusztus 1-én szombaton a Pszichózis plusz Cry Free lép fel érőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
6: Július 31-én Dragonnak a Coca-Cola színfesztivál bérletei. Ne maradj le a nyár utolsó nagy buliáról.
7: DJ Snake, Basti, Sveli, Azaria és a legnagyobb hazai együttesek.
6: Coca-Cola színfesztivál. Zárd a nyarat Szegeden.
8: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
9: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
10: Reklámot hallottak.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: A programajánló támogatója Makóváros önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
13: Körös Hírcentrum.
11: Programajánló.
14: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!

0: programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye, a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Csaba Rádió. Csaba.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor hozza ma is a hazai kalandozó információját. Nem tudom, tudták-e, hogy a Tiszatavi Ökocentrum Poroszlón ad otthont Európa egyik legnagyobb édesvízi akvárium rendszerének. Az óriási medencében a Tiszató és a hazai folyók jellegzetes halfajai úsznak együtt, a látogatók pedig egy üvegalagúton keresztül úgy sétálhatnak közöttük, mintha a víz alatt lennének. Az Ökocentrum célja, hogy bemutassa a Tiszató páratlan élővilágát, és közelebb hozza a természetet minden korosztályhoz. Ez volt a mai kis kitekintőnk az országból a reggeli rohanás közben, most pedig vissza a dalokra.
2: Szia!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás.
3: Felhőtlen lesz az ég, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 38 fok körül alakul.
4: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
5: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Stigma és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Képzeljék, egy nemzetközi kutatócsoport friss eredményei szerint a fák a föld alatti gombafonal hálózatokon keresztül nem csak tápanyagokat oszthatnak meg egymással, hanem a környezeti stresszre utaló jelzéseket is továbbíthatják. A kutatók úgy vélik, hogy ez a természetes kapcsolat segíthet a növényeknek alkalmazkodni a szárazsághoz vagy egyes betegségekhez. Bár a jelenséget még vizsgálják, egyre több bizonyíték utal arra, hogy az erdők sokkal összetettebb rendszert alkotnak, mint azt korábban gondoltuk volna. Ez tényleg nagyon érdekes. Most vissza a dalokra.
2: Oh, shit, baby.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A 47-esen Gyulánál a Csabai úti körforgalomnál építik a csomópontot, sávelhúzásos terelés várható. A Gyulafurt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: a lányokra, bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajtsatok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
3: A hideg allergia, orvosi nevén hideg urtikária, olyan állapot, amikor a szervezet a hidegre túlzott reakcióval válaszol. Hideg levegő, hideg víz, vagy akár egy jeges tárgy érintése után a bőr kipirosodhat, viszketni kezdhet, és csalán kiütésszerű duzzanatok jelenhetnek meg. Egyeseknél az ajkak vagy az arc megduzzadása is előfordulhat, ritkán pedig szédülés, rosszul lét jelentkezik. A pontos ok sokszor nem ismert, de a tüneteket stressz vagy fáradtság is felerősítheti. A hideg allergia különösen veszélyes lehet hideg vízben, ezért fontos az óvatosság. A tünetek antihisztaminnal enyhíthetők, tartós panaszok esetén pedig érdemes szakorvoshoz fordulni.
2: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor végéhez értünk ebben a pillanatban. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk ma is. Jelentkezem legközelebb is ebben az időben. Szép napot!
5: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a...

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Több mint 30 éve nem történt ennyi halálos áldozattal járó antiszemita támadás a világban, mint 2025-ben. Az amerikai rágalmazás ellenes liga jelentése szerint tavaly 20 embert gyilkoltak meg ilyen indítatású erőszakcselekményekben. A hét vizsgált országban több mint 23 ezer esetet jegyeztek fel, ami 136%-os emelkedést jelent a 2023. októberét megelőző évhez képest, ezért a szervezet határozott megelőző lépéseket sürget a kormányok. Több mint 51 millió forintot költött külföldi VIP várókra Szijjártó Péter volt külügyminiszter és kísérete 2021-től a kormányváltásig. A sajtóban megjelent adatok szerint a legdrágább egy 2021-es oroszországi út volt, ahol a 15 fős delegáció több mint 11 milliós számlát halmozott fel. A VIP szolgáltatások mellett az is kiderült, hogy a külügyminisztérium az elmúlt években milliárdos nagyságrendben bérelt magángépeket a politikus hivatali útjaihoz. Több mint 255 millió forint támogatást osztott ki tengeren túli magyar szervezeteknek a Bethlen Gábor alap. A közérdekű adatigénylésből kiderült, hogy a pénzeket egyedi kérelmek alapján juttatták el többek között Amerikába, Kanadába és Uruguayba. A legnagyobb összeget 119 millió forintot a külföldi Magyar Cserkész Szövetség kapta, de jutott forrás a New York-i Magyar Emberi Jogok Alapítványnak, valamint egy uruguayi magyar sírbolt felújítására is. Egyre nagyobb egészségügyi kockázatot jelentenek a pullancsok az emberekre és a házi állatokra egyaránt. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott óvatosságra hívja fel a figyelmet, hiszen a vérszívók súlyos betegségeket, többek között Lyme-kort és agyvelőgyulladást is terjeszthetnek. A szakemberek azt kérik, hogy a szabadtéri programok után mindenki vizsgálja át magát és kedvenceit, valamint gondoskodjon a megfelelő riasztó készítmények használatáról.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma felhőtlen lesz az ég, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 38 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba. Wow.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Augusztus 1-én szombaton a Pszichózis plusz Cry Free lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
2: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Dugulás elhárítás. Gardaland.hu.
3: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Július 31-én drágulnak a Coca-Cola színfesztivál bérletei. Ne maradj le a nyár utolsó nagy buliáról.
5: DJ Snake, Basti, Swaley, Azaria és a legnagyobb hazai együttesek.
4: Coca-Cola színfesztivál. Zárd a nyarat Szegeden.
6: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
7: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
8: Internetix.
7: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
8: Internetix.
7: Díjmentes bekötés.
8: Internetix.
7: Legmodernebb optikai hálózat.
8: Internetix.
7: Megbízható, elérhető, korlátlan.
8: Internetix.
7: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
8: Internetix.
7: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
9: Reklámot hallottak.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Július 31-én drágulnak a Coca-Cola színfesztivál bérletei. Ne maradj le a nyár utolsó nagy buliáról.
1: DJ Snake, Basti, Swaley, Azaria és a legnagyobb hazai együttesek.
0: Coca-Cola színfesztivál. Zárd a nyarat Szegeden. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Reklámot hallottak.

0: tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A 47-es úton a Csabai úti körforgalomnál építik a csomópontot, sávelhúzásos terelés várható. A Gyula-Furta összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás.
4: Felhőtlen lesz az ég, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 38 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnap és a ma kedvencei.
6: Békés megye kedvenc rádiójában.
7: Csaba.
6: Csaba Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szépművészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: A Technobizsamma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Július 31-én drágulnak a Coca-Cola színfesztivál bérletei. Ne maradj le a nyár utolsó nagy buliáról.
3: DJ Snake, Basti, Swaley, Azaria és a legnagyobb hazai együttesek.
2: Coca-Cola színfesztivál. Zárd a nyarat Szegeden. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
4: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
5: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
1: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
5: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
1: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
6: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok, Aracki Zoltán vagyok, köszöntöm a Csaba Rádió hallgatóit. Ma felhőtlen lesz az ég, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 38 fok körül alakul. A hétvégén még melegebb lesz, 39-40 fokot is mérhetünk, némi visszaesés csak a jövő hét második felében várható.
1: Hidegfront, melegfront, te maradj képben. Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Mégis megyek kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
4: Csaba Rádió.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Július 31-én drágulnak a Coca-Cola színfesztivál bérletei. Ne maradj le a nyár utolsó nagy buliáról.
2: DJ Snake, Basti, Swaley, Azaria és a legnagyobb hazai együttesek.
1: Coca-Cola színfesztivál. Zárd a nyarat Szegeden.
3: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
4: Reklámot hallottak.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Gíci Adrián vagyok. 2026. július 31-e péntek, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Megfelelő a fekete-körös víz minősége, feloldották a korlátozásokat. Több mint 70 millió forintos fejlesztések valósulnak meg Szeghalmon. Elismeréseket adtak át Szarvasváros napján. Ínyenc udvar várja a látogatókat a Munkácsi Emlékházban. Megnyugtató eredmények születtek a fekete-körös vízminőségi vizsgálatain. A múlt héten a folyóban megjelent bűzös növényi eredetű úszadék miatt elrendelt hatósági vizsgálatok eredményei megérkeztek. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közösségi oldalán közölte, hogy a Békés vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya által megrendelt felszíni vízvizsgálatok alapján a vízminősége megfelel a jogszabályi előírásoknak. A vizsgált paraméterek valamennyi mintavételi helyen a határértékek alatt maradtak. A hatóság a fekete-körös több pontján, köztük a korábban érintett szakaszon is vett mintát. A vízügyi igazgatóság időközben eltávolította a vízfelszínen felgyülemlett növényi eredetű úszadékot, amelyet komposztáló telepre szállítanak. Hangsúlyozták, hogy korábbi tájékoztatásaikban nem állították, hogy trágya vagy fekália került volna a folyóba. A mintavételek idején az úszadék összetétele még nem volt ismert, ezért volt szükség a laboratóriumi vizsgálatokra. Az eredmények megerősítették, hogy a kellemetlen szagot bomlásnak indult növény eredetű anyag okozta. A kedvező vizsgálati eredményeknek köszönhetően újraindították a békési duzzasztó rendszerében működő mezőgazdasági vízkivételeket, valamint az élővíz csatorna vízpótlását, így az érintett vízhasználók ismét igénybe vehetik a szolgáltatásokat. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége arról tájékoztatott, hogy hétfőn este 6 órától feloldották a korábban elrendelt horgászati és halászati tilalmat a fekete-körös teljes magyarországi szakaszán. Korábban a Gyula a Városerdőnél és a Szanazugnál található szabadstrandokon a fürdési tilalmat is megszüntették, így ezek ismét látogathatók. Biztonságosabbá, energiahatékonyabbá és komfortosabbá válhat Szeghalom a versenyképes járások program fejlesztéseinek köszönhetően. A tervezett beruházásokat Mocsári József polgármester ismertette. A városvezető elmondta, hogy a program első és második ütemében összesen több mint 70 millió forint értékű fejlesztés valósulhat meg. Az első ütemben egyebek mellett korszerűsítik a Kinizs utcai kerékpárút egyes szakaszait. Emellett a meglévő kis traktorhoz olyan speciális adaptereket, például seprőt és kosszát szereznek be, amelyek megkönnyítik a kerékpárutak és környezetük tisztántartását. A második ütemben energetikai korszerűsítés kezdődik a Tildy utca 15 és 17 szám alatti épületeken, amelyek korábban kaszinóként és szállodaként működtek, ma pedig a közösségi élet fontos helyszínei. A felújítás során új kozánt építenek be, kicserélik a nyílászárókat és hőszigetelik az épületeket, ami várhatóan jelentősen csökkenti majd az üzemeltetési költségeket. Mocsári József hozzátette, az önkormányzat saját forrásból az öltözőket és a vizes blokkokat is felújítja. A fejlesztések a közbiztonságot is érintik. A polgármester tájékoztatása szerint a rendőrséggel egyeztetve bővítik a térfigyelő kamerarendszert. Az új rendszámfelismerésre is alkalmas eszközöknek köszönhetően a város valamennyi bevezető és kivezető útját figyelemmel tudják majd kísérni.

Július 23-án ismét ünnepi díszbe öltözött Szarvas. A város napja alkalmából kitüntetéseket és elismeréseket adtak át a település újratelepítésének 304. valamint városa nyilvánításának 60. évfordulóján. Hodálik Pál polgármester közösségi oldalán gratulált a díjazottaknak. Bejegyzésében azt írta, büszkeséggel tölti el, hogy ennyi kiváló ember él és dolgozik Szarvasért. Hangsúlyozta, a város közössége azoknak köszönhetően erős, akik nap mint nap tesznek a település fejlődéséért. Hozzátette, hogy az elismerések átadásával idén is azokat emelték ki, akik munkájukkal, teljesítményükkel, példamutatásukkal vagy közösségépítő tevékenységükkel szolgálták Szarvast. Az ünnepségen átadták a Szarvasvárosért kitüntetést, valamint a Szarvasváros sportjáért díjat is. Az év sportolója címet több sportoló és sportközösség érdemelte ki, míg a fiatal tehetségeket a Szarvasvárosi Fiú Tehetség elismerése jutalmazták. Gazdára talált a közszolgálati díj, a pedagógiai díj, a Szarvasváros egészségügyéért díj, valamint a védelmünkért díj is. Elismeréseket adtak át a kulturális élet, a közösségépítés, a vállalkozóim és a szociális munka területén végzett kiemelkedő tevékenységért, továbbá a turizmus és a gazdaságfejlesztés érdekében végzett munkáért is. Hodálik Pál bejegyzése végén úgy fogalmazott, a kitüntetettek munkája nélkül Szarvas sokkal szegényebb lenne. Gasztronómiai és kulturális programokkal készülnek a hétvégére Békéscsabán. A Munkácsi Emlékház udvara péntektől vasárnapig Ínyenc udvarrá alakul.

0: Szőlőültetvények övezték a települést, a helyiek bort készítettek és fogyasztottak, az ekkori Steiner Omaszta kúriánál, a mai Munkácsi emlékhely területén pedig szüreti mulatságot is rendeztek. Hozzátette, hogy a Békés Csabai sör és pálinka készítésnek szintén jelentős hagyományai vannak. A július 31-i és augusztus 2-a közötti programsorozat részeként szakmai előadások is lesznek, egyebek mellett a Hungarikumnak számító dobos tortáról, a gyöngyöző borról és a pezsgőről. A rendezvényen neves hazai pincészetek is bemutatkoznak, emellett külföldi italokat is megismerhetnek a látogatók. A szervezők nem csak a felnőttekre gondoltak, a gyermekeket is gasztronómiai és kulturális programok várják. Nagy visszhangot váltott ki a hír, hogy augusztus 1-től újraindul a személyszállítás a Dombóvár és Komló közötti 47-es számú vasútvonalon. Ennek kapcsán a Közlekedési és Beruházási Minisztérium arról is tájékoztatást adott, hogy várható-e hasonló lépés a Békésvár megyében szünetelő vasútvonalakon, így a Murony-Békés, valamint a Mezőhegyes Újszeged vonalon. A minisztérium közlése szerint céljuk, hogy minden korábban bezárt vagy szünetelő vasútvonal esetében megvizsgálják a személyszállítás újraindításának lehetőségét. Hozzátették ugyanakkor, hogy a mellékvonalak újranyitása csak fokozatosan valósítható meg, figyelembe véve a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat és a járműállomány kapacitását. A tárca szerint jelenleg a legnagyobb akadályt a villamosítatlan vonalakon közlekedni képes járművek hiánya jelenti. Ezek jelentős része elavult, ezért középtávon elengedhetetlen a flotta megújítása. A minisztérium több fejlesztési lehetőséget is vizsgál, köztük korszerű, akár akkumulátoros meghajtású vasúti járművek beszerzését. A Murony és Békés közötti 7,3 km hosszú vasútvonalon 2007. március 3-a óta szünetel a személyszállítás. A járatok megszüntetéséről akkor az alacsony utasszám miatt született döntés. Az elmúlt közel két évtizedben többször is indult kezdeményezés és petíció a vasúti közlekedés visszaállításáért, hiszen sokak szerint Békés számára komoly hátrányt jelent a vasúti összeköttetés hiánya. A korábbi állomásépület ma már a Békési Jövőszövő Egyesület kezelésében van, amelynek tagjai összefogással több felújítást és állagmegóvó munkát is elvégeztek az ingatlanon. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Július 31-én drágulnak a Coca-Cola színfesztivál bérletei. Ne maradj le a nyár utolsó nagy buliáról.
4: DJ Snake, Basti, Swaley, Azaria és a legnagyobb hazai együttesek.
3: Coca-Cola színfesztivál. Zárd a nyarat Szegeden. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
5: Reklámot hallottak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.

0: Július 31-én drágulnak a Coca-Cola színfesztivál bérletei. Ne maradj le a nyár utolsó nagy buliáról.
1: DJ Snake, Basti, Swaley, Azaria és a legnagyobb hazai együttesek.
0: Coca-Cola színfesztivál. Zárd a nyarat Szegeden. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Reklámot hallottak.

összességek. FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Augusztus 1-től 20 millió és 250 millió forint közötti beruházási támogatásra pályázhatnak a magyar bortermelők. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a forrás új technológiák beszerzésére, alkoholmentes termékek fejlesztésére és környezetkímélő csomagokra

kéig az agrártárca felületén. A korábbinál sokkal nagyobb a verseny a vasútépítési piacon, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint. A tárcavezető elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv közbeszerzésein az eddigi domináns piaci szereplők már nem tudnak olcsóbb ajánlatot adni a versenytársaiknál. A miniszter hozzátette, a magyar cégekben megvan a szükséges szaktudás a közepes méretű beruházásokhoz, így

0: lakosságot, hogy senki ne gyújtson tüzet a szabadban. Idén már több mint 8600 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok pedig egy ember életet követeltek. A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy a nagy hőségben akár egy forró kipufogó gáz vagy egy eldobott üveghulladék is meggyújthatja a száraz aljnövényzetet, ezért mindenkitől fokozott óvatosságot kérnek.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Mobil WC bérbeadása és tisztítása. Gardaland.hu.
4: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
5: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
4: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
5: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
4: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
6: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Július 31-én Dragonnak a Coca-Cola színfesztivál bérletei. Ne maradj le a nyár utolsó nagy buliáról.
9: DJ Snake, Basti, Swaley, Azaria és a legnagyobb hazai együttesek.
8: Coca-Cola színfesztivál. Zárd a nyarat Szegeden. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
10: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
11: Reklámot hallottak.
12: Olyan ő, hogy megáll az

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig indul a kívánság műsor. Hozom az üzeneteket és a jó zenéket a következő pillanatokban. Minden fület a rádiókra. Szép napot kívánok!

0: önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor, és egy gyors üzenet a következő zenénk előtt. Sziasztok! Nagyon boldog születésnapot kívánunk Liánának, 9 éves a csöpségünk. Nagyon sok boldogságot, örömöt kíván neki az életben a nagyi. Na hát akkor mi is nagyon boldog születésnapot kívánunk a most érkező dallal.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor. A mai névnaposainkról ne feledkezzünk meg, az Oszkárok és az Ignácok a mai nap köszöntöttjei. Nekik nagyon-nagyon boldog névnapot. Ezzel az üzenettel pedig a kívánság műsor a végéhez is ér, viszont a következőkben is itt vagyok önnel. Rádiózunk együtt.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazinműsor. Egy érdekesség, egy mai naphoz köthető esemény, 1935 mai napján született Hódmezővásárhelyen. Antal Imre, Erkel Ferenc díjas zongoraművész, újságíró, műsorvezető és riporter. A következő órában is várom meg annyi érdekességgel, rádiózzunk együtt. Szép napot!

0: Csabi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazin műsor. Itt van néhány érdekesség erre az órára is. Most egy picit a munka javításra fókuszálunk, majd megnézzük, hogy hogy bírhatjuk jobban. Hozok egy-egy tippet a mai naphoz, például rádiózunk együtt.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Július 31-én Dragonnak a Coca-Cola színfesztivál bérletei. Ne maradj le a nyár utolsó nagy buliáról.
5: DJ Snake, Basti, Swaley, Azaria és a legnagyobb hazai együttesek.
4: Coca-Cola színfesztivál. Zárd a nyarat Szegeden. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
6: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
7: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
9: Reklámot hallottak.

0: kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem tudom, tudta-e, hogy az álló munkablokkok jót tehetnek? Egy Texas intézmény 2016-os kutatása szerint a rendszeres álló munka 46%-kal növeli a produktivitást az ülő munka mellett, tehát hogyha ez utóbbit végezzük, érdemes néha álló szüneteket beiktatni. Figyeljünk oda magunkra!

0: Magukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsorszól. Ezért most a végéhez köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát, további szép napot kívánok!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Áldás Havának utolsó napján is szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Csaba 88.9-en én Debreceni Ilona vagyok. Július 31-e van. Isten éltessen mindenkit, aki ünnepel. Köztük azt a színész, akitől megtanultuk, mindig a feketére fogadj. Fogadjunk, hogy mindazok, akik minket választanak, jól járnak. Mesélek ma az avokádóról, a csilisbabról, hozok programot, és rengeteg jó zenét igazán nyári hangulatban. Teljen kellemesen a délután a Csabával.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
2: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával Szegeden a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: Július 31-én drágulnak a Coca-Cola színfesztivál bérletei. Ne maradj le a nyár utolsó nagy buliáról!
6: DJ Snake, Basti, Swaley, Azaria és a legnagyobb hazai együttesek.
5: Coca-Cola színfesztivál. Zárd a nyarat Szegeden. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
7: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
8: Reklámot hallottak.

0: closing door.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Szólnak a kedvencek a Csabán, még pedig a legjobb válogatásban, nyárias hangulatban. Szép napot mindenkinek. Július utolsó pénteke van, ez a nap a Beszélgess a liftben nap. Gyermekkorunkban megtanuljuk, hogy ne álljunk szóba idegenekkel, most sem ezt kérjük. De lássuk be, hogy amikor beszállunk egy liftben, akkor legtöbben az okos eszközt kapjuk elő a zsebünkből. Pedig lehet, hogy a szomszédunk, az alattunk vagy felettünk lakó éppen velünk utazik a liftben. No, ez a nap, az a nap, amikor szóba kellene vele állni. Egy tanulmány szerint azért nem kezdeményezünk beszélgetést, mert félünk a kudarctól. Nem értik, amit mondunk, rosszul sül el a beszélgetés, vagy nem leszünk jó beszélgető partnerek. Azt mondják a pszichológusok, hogy dobjuk sútba ezeket a félelmeket. Próbáljuk ki, milyen az, amikor a liftben beszélgetünk. Liftben, autóban, buszon, szóval mindenhol, ahol ott lehet a Csaba, a kedvencek szólnak.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió.
1: Szép délután, kellemes kikapcsolódást mindenkinek. Ez a Csaba 88.9-en. Akinél még tart az ebéd, annak jó étvágyat. Van-e a tányéron avokádó? Július 31-e van az avokádó napja, és az avokádót sokan a világ egyik legjobb ételének tartják. Állítólag több mint 25 alapvető tápanyagot tartalmaz. Következnek a gyógyhatásai. Ápolja a bőrt, folyamatosan hidratálja, javítja az agyműködést, a szívet, megelőzi az ízületi gyulladásokat, szabályozza a vércukrot, segít a fogyásban, és a szemünkre is jótékony hatással bír. Szóval fogyasszunk sok-sok avokádót!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Július 31-én drágulnak a Coca-Cola színfesztivál bérletei. Ne maradj le a nyár utolsó nagy buliáról.
6: DJ Snake, Basti, Swaley, Azaria és a legnagyobb hazai együttesek.
5: Coca-Cola színfesztivál. Zárd a nyarat Szegeden. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
7: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
9: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
10: Reklámot hallott.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Szólnak a kedvencek, a Csaba, még pedig a legjobb válogatásban. Július utolsó napja van, holnap kezdődik augusztus, azaz kisasszonyhava. És ha nyár, akkor nyári sütögetés, gondolom sokan most is grilleznek. A gyakorlottaknak most nem muszáj ám figyelni. Ők pontosan ismerik a hármas alapszabályt. Azaz, mit kell tennünk a sütés előtti estén, sütés előtt egy órával és sütés közben ahhoz, hogy a legízletesebb produktumot kapjuk. Nos, előző este kell pácolni. Ha ugyanis legalább egy éjszakán át pihen a pácban a finomság, akkor jobban átjárják az ízek. Egy órával a sütés előtt viszont be kell gyújtani a tüzet. A jó paráshoz nagyjából egy óra szükséges. Amikor a faszín darabkák már fehérre izzanak, na akkor jó. És állítólag, ezt még nem próbáltam, a sütés utolsó néhány percében a tűzre babérlevelet, kakukkfüvet vagy rozmaringot dobunk, akkor különös íz és illatkavalkádot kapunk. Igen, most nyeltem egyet. Ezek voltak a grill tippek, megyünk tovább a kedvencekkel.

0: ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A legjobb nyári dalok a legjobb válogatásban, a tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba, július 31-e van, Wesley Snipes születésnapja. Az amerikai színész, producer és harcművész 1962. július 31-én született Floridában. Zsákolyhatutsz, 57-es utas, pusztító, életre halára, penge. Többek között ezek a filmek szerepelnek listáján. Már gyerekkorában színész szeretett volna lenni, éppen ezért érettségi után színművészeti főiskolára iratkozott be. És a harcművészeteket is gyermekkora óta gyakorolja. És bár fekete öves, mélyen elítéli az erőszakot. Még egy érdekesség, 2 Michael Jackson videoklipben is szerepel. Boldog születésnapot kívánunk a színésznek és mindenkinek, aki ünnepel ma. Isten éltesse a szülinaposokat, az oszkárokat, és azokat, akiknek ma van a házassági évfordulójuk. Ünnepeljünk dalokkal!

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Július 31-én drágulnak a Coca-Cola színfesztivál bérletei. Ne maradj le a nyár utolsó nagy buliáról.
2: DJ Snake, Basti, Swaley, Azaria és a legnagyobb hazai együttesek.
1: Coca-Cola színfesztivál. Zárd a nyarat Szegeden. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

A nyár legjobb zenéi. A tegnap is a ma kedvencei, ez a Csaba nyári programot hoztam. Augusztus 22-én szombaton Szarvasra Vízi Színházba érkezik a Funny Money, azaz Rossz pénz nem vészel című előadás, a Bánfalvi stúdió bohózata. A történet szerint Császár András, a középkorú hivatalnok már unja a jól megszokott életét, azonban minden változik, amikor a metróban összeütközik egy ismeretlennel, és elcserélik az aktatáskájukat. Az idegen táskában 2 millió eurónyi értéket talál, eszeágában sincs visszajuttatni. A bohózatról, az előadásról további információkat a vízi színház.hu weboldalon találunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Csaknem 3,7 milliárd forint értékben kötött kommunikációs szerződéseket a július közepén megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatala fennállása alatt. Az igazságügyi minisztérium adataiból kiderült, hogy a Lánci Tamás vezette szervezet több mint 540 millió forintot költött podcastokra, 270 milliót alig fogyó könyvekre, de 100 milliók mentek el videókra és belső csapatépítőkre is. A közpénzből előállított tartalom digitális nyoma a hivatal megszüntetésével szinte teljesen eltűnt az internetről. Egyre nagyobb egészségügyi kockázatot jelentenek a pullancsok az emberekre és a házi állatokra egyaránt. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott óvatosságra hívja fel a figyelmet, hiszen a vérszívók súlyos betegségeket, többek között Lyme-kort és agyvelőgyulladást is terjeszthetnek. A szakemberek azt kérik, hogy a szabadtéri programok után mindenki vizsgálja át magát és kedvenceit, valamint gondoskodjon a megfelelő riasztó készítmények használatáról. Több mint 255 millió forint támogatást osztott ki tengeren túli magyar szervezeteknek a Bethlen Gábor alap. A közérdekű adatigénylésből kiderült, hogy a pénzeket egyedi kérelmek alapján juttatták el többek között Amerikába, Kanadába és Uruguayba. A legnagyobb összeget 119 millió forintot a külföldi Magyar Cserkész Szövetség kapta, de jutott forrás a New York-i Magyar Emberi Jogok Alapítványnak, valamint egy uruguayi magyar sírbolt felújítására is. Egy alsó állkapcsot, két agyarat és egy feltehetően mamuttól származó bordát találtak a rekord alacsonyra apadt Duna medrében Bulgáriában. A leletekre szerdán bukkant rá egy helyi lakos, aki azonnal értesítette a közeli Rusze város történeti múzeumát. A szakemberek a csontokat további vizsgálatokra elszállították, hogy pontosan megállapítsák azok származását és korát. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Szép nyári délután, kellemes kikapcsolódást kívánok a kedvencekkel. Középső nyári hónapunk utolsó napján, ma ünnepli születésnapját a Harry Potter szerzője John Kathleen Rowling. Ő az életre esküszik. Szerinte rossz úton jár, aki álmokból épít várat, és közben elfelejt élni. Lépjünk az ébe, és kövessük léha csábítónk a kaland hívó szavát. Amíg elgondolkodunk ezen az inspiráló mondaton, én hozom a kedvenceket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó napot kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. A hétvégén folytatódik a füllet, meleg idő, csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli szél. Hajnalban 20-22, míg délután 39-40 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba.

0: Színpont.org. Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.
2: Dearly beloved, if this love only exists in my dreams, don't wake me up.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: A nyár legjobb zenéi, a tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol ismét a konyhába invitálok mindenkit. Érika Szilva, és még elvétve van Sárga Barack is. És hogyha van, akkor miért ne használnánk, és miért ne fogyasztanánk? Például gombócban. Járjunk utána, hogy hogyan lesz tökéletes a gombóc. Én most olyan megmondó ember leszek, akinek még igazából egyedül sosem sikerült ez az étel, éppen ezért újra és újra utána járok annak, hogy hogyan is kellene. Állítólag létezik C-típusú burgonya. Ez szétfővő, magas keményítő tartalmú. Egy praktika szerint héjában kell megfőzni a krumplit, akkor nem szívja meg magát vízzel. És fontos, hogy a krumplit még forrón azonnal törjük át. Viszont begyúrni már csak akkor szabad a tésztát, amikor a krumpli teljes mértékben kihűlt. Hogyha melegen

gyúrjuk össze a liszttel, akkor a tészta nyúlós, ragacsos, azaz gumis lesz, és rengeteg plusz lisztet fog felvenni, amitől meg majd megkeményedik a tészta. Szóval, hogyha kihűlt a krumpli, akkor csak annyi lisztet adjunk hozzá, amennyit feltétlenül felvesz. Ez általában a krumpli súlyának az egyharmada. És hogyha a tésztába teszünk egy evőkanál sertészsírt vagy vajat, akkor a tészta omlós lesz. És még valami, nem szabad túlgyúrni. Csak addig dolgozzuk össze, amíg összeáll. A túlgyúrt tészta rágóssá válik. Annyi okosságot olvastam, hogy újra meg fogom próbálni. Ezúttal sárga barackkal töltve. Előre is köszönöm, hogyha valaki szurkol nekem. Most szurkoljunk a kedvenceknek együtt, hiszen őket hozzuk.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakor különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: A programajánlót támogatta a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Szólnak a kedvencek, még pedig a legjobb válogatásban, ez a Csaba 88.9-en július 31-én. Ma az Oszkárokat köszöntjük nagy-nagy szeretettel. A régi germán eredetű név elemeinek a jelentése istenség és dárda. Más magyarázat szerint írkelta eredetű. Ekkor azt jelenti, hogy szarvast kedvelő. Drága Oszkárok, Oszik, nagyon sok boldogságot kívánunk. És szeretettel köszöntjük mindazokat, akik július 31-én születtek, egy napon a Harry Potter szerzőjével. Az ünnepeltek számára az írónőtől hoztam idézetet. A világunk átalakításához nincs szükség mágiára. Ami kell hozzá, az ott van mindannyiunkban, mondta Rowling. Kívánom az ünnepelteknek, hogy alakítsák, formálják úgy a világot, hogy nekik jó legyen. Sok-sok boldogságot!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
4: kaisai.hu. Július 31-én drágulnak a Coca-Cola színfesztivál bérletei. Ne maradj le a nyár utolsó nagy buliáról.
2: DJ Snake, Basti, Swaley, Azaria és a legnagyobb hazai együttesek.
4: Coca-Cola színfesztivál. Zárd a nyarat Szegeden. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info

0: 9 rádiója. Csaba Rádió.
1: Áldás havának utolsó napján is együtt töltöttünk néhány órát, amiért én nagyon hálás vagyok. Ez a Csaba 88.9-en, és abban bízva búcsúzom, hogy holnap kisasszony havába, új kenyér havába lépve is hallunk majd egymásról. Amit biztosan hallunk a folytatásban, azok a legjobb dalok a legjobb válogatásban pont úgy, ahogyan szeretjük. Teljen továbbra is kellemesen a délután a Csabával. Viszont hallásra.

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Csaknem 3,7 milliárd forint értékben kötött kommunikációs szerződéseket a július közepén megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatala fennállása alatt. Az igazságügyi minisztérium adataiból kiderült, hogy a Lánci Tamás vezette szervezet több mint 540 millió forintot költött podcastokra, 270 milliót alig fogyó könyvekre, de 100 milliók mentek el videókra és belső csapatépítőkre is. A közpénzből előállított tartalom digitális nyoma a hivatal megszüntetésével szinte teljesen eltűnt az internetről. Megkezdte munkáját a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Diószegi Judit, a testület Tiszás elnöke az ülést megelőzően elmondta, hogy a bizottság célja a 2010 és 2026 közötti mulasztások, finanszírozási anomáliák és bántalmazási ügyek feltárása, valamint jogalkotási javaslatok megfogalmazása. Munkájuk során szakembereket és politikai döntéshozókat is meghallgatnak. A testület a záró jelentését várhatóan december 31-ig nyújtja be az országgyűlésnek. Életveszélyessé vált a szárazság Magyarországon, a katasztrófa védelem ezért nyomatékosan kéri a lakosságot, hogy senki ne gyújtson tüzet

0: Akár egy forró kipufogógáz, vagy egy eldobott üveghulladék is meggyújthatja a száraz aljnövényzetet, ezért mindenkitől fokozott óvatosságot kérnek. Egy alsó állkapcsot, két agyarat és egy feltehetően mamuttól származó bordát találtak a rekord alacsonyra apadt Duna medrében Bulgáriában. A leletekre szerdán bukkant rá egy helyi lakos, aki azonnal értesítette a közeli Rusze város történeti múzeumát. A szakemberek a csontokat további vizsgálatokra elszállították, hogy pontosan megállapítsák azok származását és korát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: reklám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol, bármikor.
3: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: A 47-esen Gyulánál, a Csabai úti körforgalomnál építik a csomópontot, sávelhúzásos terelés várható. A Gyula-Furta összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
0: Bárhol, bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Csaba Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Augusztus 1-én szombaton a Pszichózis plus Cry Free lép fel érőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
5: Július 31-én drágulnak a Coca-Cola színfesztivál bérletei. Ne maradj le a nyár utolsó nagy buliáról.
6: DJ Snake, Basti, Svéli, Azaria és a legnagyobb hazai együttesek.
5: Coca-Cola színfesztivál. Zárd a nyarat Szegeden.
7: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
8: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
9: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66-333-333-as telefonszámon. Internetix. A minőségi választás.
10: Reklámot hallottam.

0: Csaba Rádió.
1: Szép jó napot kívánok, Önök Nédu Gézát hallják. Július 31-e péntek van, a mai napon az Oszkárok ünneplik névnapjukat. Az Oszkár a régi germán, Angsár névből származó angol és skandináv névből ered, jelentése istenség, dárda. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 31-e péntek van, 112 évvel ezelőtt született Louis de Funès, a francia filmtörténet egyik legnépszerűbb, világszerte ismert komikusa és színésze. Jellegzetes, rendkívül energikus játékstílusa, gyors dürohamai, fintorai és jellegzetes grimaszai milliókat szórakoztattak. Spanyol nemesi családból származott, szülei onnan költöztek Franciaországba, fiatalon jazz zongoristaként dolgozott bárokban, a színészettel és a hírnévvel csak 50 éves kora után találkozott igazán. Tisztelettel emlékezünk rá. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: kedvencei. Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 31-e péntek van, 62. születésnapját ünnepli a mai napon Sissy Catch, Caroline Katharina Müller, holland származású német popénekesnő, az 1980-as évek eurodiszkó korszakának egyik legnagyobb ikonja. Karrierje csúcsát a Modern Talkingból ismert Dieter Bohlen közreműködésével érte el, aki felfedezte és akivel közösen alkották meg a világhírűvé vált slágereit. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen nagy szeretettel köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok!
2: Fancy!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
1: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
0: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
1: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
0: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
2: Július 31-én drágulnak a Coca-Cola színfesztivál bérletei. Ne maradj le a nyár utolsó nagy buliáról!
3: DJ Snake, Basti, Swaley, Azaria és a legnagyobb

0: legnagyobb és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 31-e péntek van, 64. születésnapját ünnepli a mai napon Wesley Snipes, amerikai színész, filmproducer és harcművész, aki leginkább a Penge filmtrilógia címszereplőjeként, valamint az 1990-es évek ikonikus akció és végjáték filmjeiből ismert. 12 éves kora óta edz, 5 danos fekete övvel rendelkezik Shotokan karatéban, emellett hapkido és egyéb stílusok mestere. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig jönnek a legnagyobb slágerek, kellemes rádióhallgatást kívánok!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Gíci Adrián vagyok. 2026. július 31-e péntek, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Megfelelő a fekete-körös víz minősége, feloldották a korlátozásokat. Több mint 70 millió forintos fejlesztések valósulnak meg Szeghalmon. Elismeréseket adtak át Szarvasváros napján. Ingyenc udvar várja a látogatókat a Munkácsi Emlékházban. Megnyugtató eredmények születtek a fekete-körös vízminőségi vizsgálatain. A múlt héten a folyóban megjelent bűzös növényi eredetű úszadék miatt elrendelt hatósági vizsgálatok eredményei megérkeztek. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közösségi oldalán közölte, hogy a Békés vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya által megrendelt felszíni vízvizsgálatok alapján a vízminősége megfelel a jogszabályi előírásoknak. A vizsgált paraméterek valamennyi mintavételi helyen a határértékek alatt maradtak. A hatóság a fekete-körös több pontján, köztük a korábban érintett szakaszon is vett mintát. A vízügyi igazgatóság időközben eltávolította a vízfelszínen felgyülemlett növényi eredetű úszadékot, amelyet komposztáló telepre szállítanak. Hangsúlyozták, hogy korábbi tájékoztatásaikban nem állították, hogy trágya vagy fekália került volna a folyóba. A mintavételek idején az úszadék összetétele még nem volt ismert, ezért volt szükség a laboratóriumi vizsgálatokra. Az eredmények megerősítették, hogy a kellemetlen szagot bomlásnak indult növényeredetű anyag okozta. A kedvező vizsgálati eredményeknek köszönhetően újraindították a békési duzzasztó rendszerében működő mezőgazdasági vízkivételeket, valamint az élővíz csatorna vízpótlását, így az érintett vízhasználók ismét igénybe vehetik a szolgáltatásokat. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége arról tájékoztatott, hogy hétfőn este 6 órától feloldották a korábban elrendelt horgászati és halászati tilalmat a fekete-körös teljes magyar országi szakaszán. Korábban a Gyula a Városerdőnél és a Szanazugnál található szabadstrandokon a fürdési tilalmat is megszüntették, így ezek ismét látogathatók. Biztonságosabbá, energiahatékonyabbá és komfortosabbá válhat Szeghalom a versenyképes járások program fejlesztéseinek köszönhetően. A tervezett beruházásokat Macsári József polgármester ismertette. A városvezető elmondta, hogy a program első és második ütemében összesen több mint 70 millió forint értékű fejlesztés valósulhat meg. Az első ütemben egyebek mellett korszerűsítik a Kinizs utcai kerékpárút egyes szakaszait. Emellett a meglévő kis traktorhoz olyan speciális adaptereket, például seprőt és kaszát szereznek be, amelyek megkönnyítik a kerékpárutak és környezetük tisztán tartását. A második ütemben energetikai korszerűsítés kezdődik a Tildi utca 15 és 17 szám alatti épületeken, amelyek korábban kaszinóként és szállodaként működtek, ma pedig a közösségi élet fontos helyszínei. A felújítás során új kazánt építenek be, kicserélik a nyílászárókat és hőszigetelik az épületeket, ami várhatóan jelentősen csökkenti majd az üzemeltetési költségeket. Macsári József hozzátette, az önkormányzat saját forrásból az öltözőket és a vizes blokkokat is felújítja. A fejlesztések a közbiztonságot is érintik. A polgármester tájékoztatása szerint a rendőrséggel egyeztetve bővítik a térfigyelő kamerarendszert. Az új rendszámfelismerésre is alkalmas eszközöknek köszönhetően a város valamennyi bevezető és kivezető útját figyelemmel tudják majd kísérni.

0: Július 23-án ismét ünnepi díszbe öltözött Szarvas. A város napja alkalmából kitüntetéseket és elismeréseket adtak át a település újratelepítésének 304. valamint városa nyilvánításának 60. évfordulóján. Hodálik Pál polgármester közösségi oldalán gratulált a díjazottaknak. Bejegyzésében azt írta, büszkeséggel tölti el, hogy ennyi kiváló ember él és dolgozik Szarvasért. Hangsúlyozta, a város közössége azoknak köszönhetően erős, akik nap mint nap tesznek a település fejlődéséért. Hozzátette, hogy az elismerések átadásával idén is azokat emelték ki, akik munkájukkal, teljesítményükkel, példamutatásukkal vagy közösségépítő tevékenységükkel szolgálták Szarvast. Az ünnepségen átadták a Szarvasvárosért kitüntetést, valamint a Szarvasváros sportjáért díjat is. Az év sportolója címet több sportoló és sportközösség érdemelte ki, míg a fiatal tehetségeket a Szarvasvárosi fiú tehetség elismerése jutalmazták. Gazdára talált a közszolgálati díj, a pedagógiai díj, a Szarvasváros egészségügyéért díj, valamint a védelmünkért díj is. Elismeréseket adtak át a kulturális élet, a közösségépítés, a vállalkozóim és a szociális munka területén végzett kiemelkedő tevékenységért, továbbá a turizmus és a gazdaságfejlesztés érdekében végzett munkáért is. Hodálik Pál bejegyzése végén úgy fogalmazott, a kitüntetettek munkája nélkül Szarvas sokkal szegényebb lenne. Gasztronómiai és kulturális programokkal készülnek a hétvégére Békés Csabán. A Munkácsi Emlékház udvara péntektől vasárnapig Ínyenc udvarrá alakul. Ezt a hétfőn a helyszínen tartott sajtótájékoztató jelentették be. A Csaba Gyöngye Kulturális Központ igazgató helyettese Forcek Győző elmondta, hogy egy új rendezvényt álmodtak meg a Munkácsi Emlékházba. Hozzátette, az udvar kiváló helyszín arra, hogy a gasztronómia és a kultúra különböző területeit mutassák be. Az Ínyenc udvar programjai péntektől vasárnapig várják az érdeklődőket, ahol ételekkel és italokkal, szakmai előadásokkal, valamint koncertekkel készülnek a szervezők. A rendezvénynek történelmi hagyományai is vannak, erről a Csabai Pálinka Klub szakmai vezetője és a programtárs szervezője Fabuja Attila beszélt. Elmondta, hogy évszázadokon át szőlőültetvények övezték a települést, a helyiek bort készítettek és fogyasztottak, az ekkori Steiner Omaszta kúriánál, a mai Munkácsi Emlékház területén pedig szüreti mulatságot is rendeztek. Hozzátette, hogy a Békés Csabai sör és pálinka készítésnek szintén jelentős hagyományai vannak. A július 31-i és augusztus 2-a közötti programsorozat részeként szakmai előadások is lesznek, egyebek mellett a Hungarikumnak számító dobos tortáról, a gyöngyöző borról és a pezsgőről. A rendezvényen neves hazai pincészetek is bemutatkoznak, emellett külföldi italokat is megismerhetnek a látogatók. A szervezők nem csak a felnőttekre gondoltak, a gyermekeket is gasztronómiai és kulturális programok várják. Nagy vízhangot váltott ki a hír, hogy augusztus 1-től újraindul a személyszállítás a Dombóvár és Komló közötti 47-es számú vasútvonalon. Ennek kapcsán a Közlekedési és Beruházási Minisztérium arról is tájékoztatást adott, hogy várható-e hasonló lépés a Békésvár megyében szünetelő vasútvonalakon, így a Murony-Békés, valamint a Mezőhegyes Újszeged vonalon. A minisztérium közlése szerint céljuk, hogy minden korábban bezárt vagy szünetelő vasútvonal esetében megvizsgálják a személyszállítás újraindításának lehetőségét. Hozzátették ugyanakkor, hogy a mellékvonalak újranyitása csak fokozatosan valósítható meg, figyelembe véve a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat és a járműállomány kapacitását. A tárca szerint jelenleg a legnagyobb akadályt a villamosítatlan vonalakon közlekedni képes járművek hiánya jelenti. Ezek jelentős része elavult, ezért középtávon elengedhetetlen a flotta megújítása. A minisztérium több fejlesztési lehetőséget is vizsgál, köztük korszerű, akár akkumulátoros meghajtású vasúti járművek beszerzését. A Murony és Békés közötti 7,3 km hosszú vasútvonalon 2007. március 3-a óta szünetel a személyszállítás. A járatok megszüntetéséről akkor az alacsony utasszám miatt született döntés. Az elmúlt közel két évtizedben többször is indult kezdeményezés és petíció a vasúti közlekedés visszaállításáért, hiszen sokak szerint Békés számára komoly hátrányt jelent a vasúti összeköttetés hiánya. A korábbi állomásépület ma már a Békési Jövőszövő Egyesület kezelésében van, amelynek tagjai összefogással több felújítást és állagmegóvó munkát is elvégeztek az ingatlanon. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Csaba Rádió.
1: Nédó Gézát hallják, üdvözlöm Önöket, július 31-e péntek van, a mai napon ünnepelnék 91. születésnapját Antal Imre, Erkel Ferenc díjas magyar zongora művész, a Magyar Televízió örökös tagja, valamint a hazai televíziózás történetének egyik legnépszerűbb műsorvezetője, színésze és humoristája volt. Páratlan műveltségével, egyedi humorával és közvetlen stílusával évtizedeken át a magyar képernyő egyik leghatározóbb alakjaként szórakoztatta a közönségét. Hódmezővásárhelyen született és már egészen fiatalon megmutatkozott rendkívüli tehetsége a zongorában, tanulmányait Szegeden, majd a budapesti Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolán végezte. Diploma munkájához tanítványt kellett fogadnia, így lett az akkor 8 éves Presser Gábor első zenetanára. Az országos filharmónia szólistájaként beutazta a világot, 1966-ban a budapesti Liszt Ferenc versenyen második helyezést ért el, miközben az első díjat ki sem osztották. Egy súlyos krónikus ízületi betegség miatt kénytelen volt feladni a zongoraművészi karrierjét, 1972-től a Magyar Televízió főmunkatársaként dolgozott, riporter műsorvezető, konferencié és jellemszínész volt. A Magyar Televízió, később pedig az RTL Klub legendás szórakoztató műsorának, a Szeszélyes Évszakoknak volt rendkívül népszerű műsorvezetője. Tisztelettel emlékezünk rá.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

Ez a Csaba. Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: műsor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Halihó, kellemes péntek estét mindenkinek a Csaba Rádió kedvenceivel. Ezeket fogom játszani ezúttal is a következő órákban. Rengeteg sláger belefér, majd ezt ígérhetem. Én Hászalai Balázs vagyok, jó rádiózást kívánok mindenkinek.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Most döbbent rá szakma, hogy valami egészen különleges született David Guetta műhelyében. Valami olyasmi történt, ami eddig soha nem volt. Ez pedig egy Jennifer Lopez-zel való együttműködés, hiszen a két sztár most először dolgozott együtt a Save Me Tonight című nóta.

és Gerda évtizedek óta a nemzetközi pop és dance szintén meghatározó szereplői, mégis ez az első alkalom, hogy közös trackkel jelentkezzenek. A Nóta tavaly már debütált az egyik fesztivál színpadán, ahol López teljesen váratlanul csatlakozott a lemezlovas szettjéhez, és annyira bejött a közönségnek, hogy muszáj

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: Let 'em march again.

0: és megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Extrém hőség érkezett megint, emiatt a katasztrófa védelem is figyelmeztetést adott ki. A hatósága már életbe lépett riasztás miatt fokozott óvatosságra int mindenkit. Azt írják, hogy a nagy melegben fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, a több pihenés és az otthonok megfelelő árnyékolása. Azt is kérik, hogy különösen figyeljünk ezúttal is az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre is érdemes többször ránézni. A megyei igazgatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája már elérhető a katasztrófavédelem honlapján.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Hello ismét mindenkinek, aki a Csaba Rádiót hallgatja, én Hászalai Balázs vagyok, hozom nektek a folytatásban is a jobbnál jobb muzsikákat, a hétvégére hangoló kedvenceinket. Már indítom is a következőt, úgyhogy nagyon remélem, hogy ezt az órát megint csak együtt fogjuk tölteni.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Látványos átalakulás zajlik Róma szívében, teljesen megújítják a Forum Románum és a Kolosseum közötti területet. A cél, hogy az eddig forgalmas út helyén egy hatalmas összefüggő sétálóvezet jöjjön létre, ahol a látogatók közvetlen közelről élhetik át az ókori történelem hangulatát. A munkák során megszüntetik az autóforgalmat, a burkolatot pedig az ókort idéző kőre cserélik, miközben információs pontok és pihenőhelyek is készülnek. A fejlesztésnek köszönhetően a turisták nem csak elsétálnak majd a romok mellett, hanem valóban bele is merülhetnek a múltba.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A francia elektronikus zenei szintér egyik legsikeresebb dúója, az Offenbach formáció érkezik most hozzánk. Igazán látványos az a videoklip, amelyhez a Seneca című felvétel társul. Ezt a francia zongorista zeneszerző Sofiane Pamarta közösen készítették el a srácok. Ez a nóta is nagyszabású live élményt nyújt, amely az identitás keresést tűzte ki témájául. Az újdonságban az Offenbach védjegyévé vált melankolikus éjszakai hangulat találkozik egy igazán érzelmekkel teli billentyű játékkal. A videoklipet Párizs egyik ikonikus kulturális helyszínén, a történelmi opera Garnier épületében forgatták, a monumentális terek, a freskók és a szakrális hangulat látványosan erősítik is a zene drámai terület.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ha már ilyen sok időt együtt töltöttük, akkor tegyétek ezt a hajrára is, azaz maradjatok a Csaba Rádióval. Én hozom a legjobb dalokat, ahogy ezt már megszokhattátok. A folytatásban is, úgyhogy jó ejtőzést kívánok nektek ma estére, még a hátralévő időnkre. Hozom tehát a legjobbakat. Erre számíthattok. Hászalai Balázs vagyok, jó rádiózást.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Gabi és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A Milky virális láger egy újabb remixet kapott, ez itt a Pinel által. Az eredetileg 2002. augusztusában kijött szerzemény nagyot ment annak idején is. Ez volt a Milky debütáló kislemeze, és világszerte klubsláger lett azonnal. Az Egyesült Királyságban a 8. helyig jutott, de az USA-ban aranyérmes lett a dance listán. Érdekessége, hogy több klasszikus dalból merít, például Paul McCartney-féle motívumok is felfedezhetőek a Just the Way You Are című felvételben, amelyet felkapott a TikTok, és most 2 hónap alatt több mint 6000 videó készült ezzel a szerzeménnyel, több mint 11 milliós megtekintés mellett, csak Magyarországon.

0: exit!
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
3: Több mint 300 millió dollárért adta el zenei katalógusát a Red Hot Chili Peppers. A banda óriási üzletet kötött a Warner Music vállalattal. A megállapodás 13 stúdióalbumot érint. Nem ez az első nagy üzletük. 5 éve már a kiadói jogaikat is eladták, körülbelül 150 millióért. A szakmai lapok szerint a Peppers dalai évente nagyjából 26 millió dolláros bevételt termelnek, így a zenekar katalógusa ma is az egyik legértékesebb a rock világában. A Warner számára pedig különösen fontos lehet ez a megállapodás, hiszen a legendás csapat több ikonikus albuma is náluk jelent meg már a 90-es évektől kezdve.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Már most nagyon kellemes időtöltést kívánok nektek az előttünk álló napokra, hiszen hivatalosan is elindíthatom a hétvégét, véget ér lassan a péntek este, úgyhogy átadhatjuk magunkat a pihenésnek, legalábbis reménykedem benne, hogy sokan így tehetnek. Majd én Hászalai Balázs vagyok, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk azért holnap este is a készülékek előtt.

0: hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Újra biztonságos a víz a Fekete-Körösben, megérkeztek a hatósági eredmények. 11-szer ünnepelték a régió kulturális értékeit. Országos vízipisztoly csata, 3 Békés vármegyei fürdő is csatlakozott a rekordkísérlethez. Az Aszály sújtja a békéscsabai tanyákat is, adatgyűjtés indult a lakossági kutak helyzetéről. Már is mondom a részleteket. A Békés vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya által elrendelt felszíni vízvizsgálatok szerint vízminőség megfelelő, minden vizsgált paraméter a jogszabályban meghatározott határérték alatt van a Fekete-Körös esetében. A hatóság több mintavételi ponton, közülük a korábbi események helyszínén is ellenőrizte a Fekete-Körös állapotát. A vízügyi igazgatóság elvégezte a vízfelszínen felgyelemlett növényi eredetű úszadék eltávolítását, a letermelt anyagot komposztáló telepre szállították. Korábbi tájékoztatásaikban nem szerepelt olyan megállapítás, amely szerint trágya vagy fekália került volna a folyóba. Az úszadék összetételéről a vizsgálatok kezdetén nem állt rendelkezésre biztos információ, ezért történt meg a hatósági mintavétel és a laboratóriumi elemzés. A most megérkezett eredmények megerősítik, hogy növényi eredetű felhalmozódott és bomlásnak indult anyagról volt szó. A békési duzzasztó rendszerében működő mezőgazdasági vízkivételek üzemeltetését, valamint az élővíz csatorna a vízpótlását már újraindították, így minden érintett vízhasználó számára ismét biztosított a szolgáltatás. A vízminták eredményeiről a Békés vármegyei kormányhivatal sajtóközleményt ad ki, a strandok üzemeltetői pedig már megkapták a vármegyei tisztifőorvostól a határozatot a fürdési tilalom feloldásáról. 14. alkalommal rendezték meg a regionális nyugdíjas és civil kulturális találkozót, amelyet a kánikula miatt ezúttal a Csaba Gyöngye Kulturális Központ hűvös nagy termeiben tartottak. A színpadon mintegy 20 művészeti csoport mutatkozott be Békés vármegyéből. A megszokott Szent István tér helyett idén a légkondicionált Csaba Gyöngye adott helyet a kétnapos programnak, ahol Gyuláról, Békésről, Dobozról, Gerláról és Csabacsüldről érkezett népdalkörök és hagyományőrző csoportok léptek fel. A rendezvény főszervezője kiemelte, hogy a találkozó már a hagyománnyá vált, és célja nem csak a szórakoztatás, hanem az aktív időskor támogatása is. A Békéscsabai Városi Nyugdíjas Egyesület elnöke Jannyik János elmondta, a legfontosabb céljuk, hogy összefogják az embereket. Egyesületükben számos szakkör működik, tánckar, énekkar, irodalmi és kézműves műhelyek, és fontosnak tartják, hogy a szépkorúak ne magányosan töltsék idejüket, hanem közösségben énekeljenek, táncoljanak és jól érezzék magukat. A fellépők között szerepelt a Csaba népdalkör is, amely mintegy 15 éve alakult, és országos szinten is elismert, a Kóta népdaléneklési versenyén ezüst minősítést kaptak. A művészeti vezető Rusznákné Tóth Erzsébet a rendezvény előtt arról beszélt, a népdalok vidám, felszabadító hangulatot teremtenek, és nagyon szeretnek együtt lenni. A fellépésekre két csokorral készültek, az egyik a szerelem jelképét, az almát jeleníti meg különböző tájegységek dalaiban, a zárócsokor pedig trifás bordalokból állt, amelyek mindig garantálják a jó kedvet. A kétnapos találkozó ismét bizonyította, hogy a közösséghez tartozás és a népi értékek ápolása nem korhoz kötött, és civil szerveződéseknek továbbra is fontos szerepük van Békés vármegye kulturális életének fenntartásában.

0: A Magyar Fürdőszövetség 4 éve indított kezdeményezése az országos vízipisztoly csata már a hagyománnyá vált. Idén már több mint 40 fürdő, köztük 3 Békésvár megyei jelezte részvételét az augusztus 8-án szombaton 14 és 14 óra 15 között zajló rekord kísérletben. A Fürdőszövetség célja, hogy a családoknak, barátoknak és fürdőzőknek közös élményt nyújtó, közösségteremtő programot kínáljon, miközben szélesebb körben ismertetezi Magyarország gazdag termálvíz vízkincsét és a hazai fürdők kínálta lehetőségeket. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is lelkesen vetik bele magukat egy vidám vízipisztoly csatába. A rekord kísérlet lényege ezúttal is az, hogy egy időben minél több résztvevő játszon vízipisztoly csatát, legalább 5, ajánlottan 15 percen át. A hangsúly az adott helyszínen, adott időben aktívan résztvevők számán van. Békés vármegyéből eddig a Békés Csabai Árpád Gyógy és Strandfürdő, a Gyulai Várfürdő, valamint a Mezőkovácsházi Borostyán Kemping és Strandfürdő jelezte csatlakozását az országos rekordkísérlethez. Komoly gondokkal szembesültek az elmúlt időszakban a békéscsabai tanyákon élők. A rendkívüli aszály miatt több lakossági kútvízhozama kritikusan lecsökkent, pedig ezek sokak számára az egyetlen vízforrást jelentik. A probléma megoldására széleskörű együttműködés indult, és most adatokat kérnek a lakossági kutakról, amelyek többsége engedély nélküli, így a hatóságok nem rendelkeznek róluk információkkal. Kocsmáros Tamás felsőnyomási gazdálkodó arról beszélt, a kút, ahol ad vizet, hol nem dadog, és hangsúlyozta, tanyákon élők számára létfontosságúak ezek a kutak, hiszen sokan nem csak állatokat itatnak és kerteket locsolnak belőlük, hanem mosásra, fürdésre is használják a vizet. Úgy véli, ha nem születik tartós megoldás, néhány éven belül élhetetlenné válnak a békés csabai tanyák. A helyiek szerint a gondot az aszály okozza, de az is, hogy a környékbeli gazdák ebben az időszakban is nagy mennyiségű vizet juttatnak ki a földekre. Korcsmáros Tamás úgy fogalmaz, percenként akár 1200 liter vizet is kijut, miközben ő ennek töredékét használja. Információi szerint a hatósági ellenőrzések során minden rendben találtak a mezőgazdasági öntözőkutaknál. Opolszki Zoltán, nyaminai önkormányzati képviselő városi tanácsnak megerősítette, több lakossági kútvízhozama jelentősen visszaesett, volt amelyik ideiglenesen el is apadt. Kiemelte, hogy nem mezőgazdasági öntözőkutakról, hanem háztartási kutakról van szó, amelyek vizét fürdésre, mosásra, locsolásra és állatok itatására használnak. Elmondta, hogy a tanyákon élők megkeresték az érintett hatóságokat és lakossági fórumot is tartottak, amelyen jelen volt a Békéscsabai Önkormányzat, a Békés Vármegyei Kormányhivatal és a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A cél az volt, hogy tisztán lássák a probléma okait és lehetséges megoldási irányokat. A kezdeményezésre munkacsoport alakult, így széleskörű együttműködés indult a jogszerű és fenntartható megoldás érdekében. Opolszki Zoltán hangsúlyozta, hogy fontos, hogy a tanyákon élők életvitele és gazdálkodása zavartalan legyen. Ugyanakkor figyelembe kell venni a mezőgazdasági vállalkozók jelenlétét is, akik öntöznek. A cél az, hogy a vízgazdálkodást észszerű keretek közé tereljék, minden érintett érdekeit tiszteletben tartva. A következő lépés az adatgyűjtés. A tanyákon élőktől információkat kérnek a lakossági kutakról, amelyeket feldolgoznak és értékelnek. Vizsgálatokkal igyekeznek választ találni arra is, hogy az engedélyezett mezőgazdasági kutak öntözése hatással van-e a háztartási kutak vízhozamára, és ha összefüggés találnak, szükség van-e hatósági vagy műszaki beavatkozásra. Augusztus 12-én Európa több országában teljes napfogyatkozás lesz látható Magyarországon, így Békés vármegyében is részleges jelenséget figyelhetnek meg az érdeklődők. A napfogyatkozás augusztus 12-én 19 óra 21 perc és 19 óra 25 perc között kezdődik, és egészen napnyugtáig tart. Az esti látványosságot tovább fokozza, hogy aznap éjjel csillaghullás is várható. Magyarországon részleges napfogyatkozás lesz látható, Békés vármegyében megfelelő látási viszonyok mellett átlagosan 35-45%-os takarást figyelhetünk meg, vagyis a hold a napkorong ekkora részét fedi majd el. Budapesten 19 óra 58-kor a napfelszín 60,3%-a kerül árnyékba, így vöröses-narancsos, kifli alakú napsarló bukik majd a horizont alá. Nyugat-Magyarországon még nagyobb lesz a fedés, mivel ott később nyugszik le a nap. A Vega Csillagászati Egyesület több városra közölt várható időpontokat. Szegeden 19 óra 24-kor kezdődik a jelenség. jelenség. A legnagyobb fázis 19:50-kor lesz, Kecskeméten 19 óra 23 és 19 óra 54 között, még Debrecenben 19 óra 21 és 19 óra 47 között, itt Nagymágocson pedig 19 óra 23 és 19 óra 50 között figyelhető meg. Különlegessé teszi az élményt, hogy a napfogyatkozás gyakorlatilag egybeesik a napnyugtával. A megfigyeléshez teljesen szabad, épületektől és fáktól mentes nyugati látóhatára lesz szükség. A szakemberek minden fórumon felhívják a figyelmet a biztonságra. Közvetlenül a napban nézni továbbra is tilos, még részleges napfogyatkozás idején is. Csak megfelelő védőszemüveggel vagy ISO 12312 kötőjel 2 szabványnak megfelelő kézi napnéző eszközzel szabad követni a jelenséget. A hagyományos napszemüvegek nem nyújtanak elegendő védelmet.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösi Centrum közéleti műsora.
1: A Békés-megyei könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb a tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket. Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részletek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
3: Ugye egy elkülönített helységben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hulljanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadványt, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története, viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani, úgyhogy elindult a gondolkodás most a fejemben, és az a célunk természetesen, hogy minél több érdeklődőnek meg tudjuk mutatni ezeket a ritkaságokat.

0: Nyilván azt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez 1310 darabunk, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy mindre szépen sorban ráférne kisebb-nagyobb munkálat. Ugye nyilván megvan a különbség a széteső könyvek között, illetve itt az előbb a restaurátor hölgy is elmondta, hogy bizonyos alapkezelés is jót tenne csak a könyvek borítójának, és ugye még ki sem nyitottuk a könyveket. Tehát egyfajta állagmegőrzési, állományvédelmi procedúrát azért jó lenne valamennyi könyvnek biztosítani, hogy ezt támogatás függvényébe tudjuk megtenni.
0: Mindegyik könyvről egyébként tudjátok, hogy nagyjából honnan jött, mit tartalmaz, milyen témát dolgoz fel? Fellettek már ezek véve akár valamilyen adatbázisba?
1: Egy jó pár kötetnek a leírása elérhető a könyvtár elektronikus katalógusában. Ezt a Békés megyei könyvtár korábbi munkatársai elvégezték ezt a munkálatot, hogy ezek elsősorban latin, német vagy gót nyelven íródott könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását. Ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatárssal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philip Melanchtonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása megtörtént.
1: Igen, az idejében is a Nemzeti Kulturális Alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
2: A Civil Központok Országos Hálózata, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
0: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben rejlik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így, hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több véradót tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
0: Mi is nem egyszer beszélgettünk az elmúlt években erről a témáról, de ha valaki mégis kimaradt volna ebből a körből, nem hallotta volna. Hogyan, miért adjunk vért? Miért fontos ez?
3: Hát sokszor, de sokszor nyilván el kell, hogy mondjuk, ugye a vér semmivel sem nem pótolható. Próbálkoztak ezt már, ugye mindenki hallott a hírportálokon, hogy kitalálni, de nem lehet pótolni. Ezt csak úgy tudják egyéb műtéteknél, baleseteknél pótolni beteg embertársainak, hogy eljön az a 18 évet betöltött, egészséges, 50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja beteg embertársainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a víradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezete is, illetve a Vérrelátó Szolgálat és a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradást szerveznek. Hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani. December 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ezt mindig újabb egyéneket, illetve véradókat kell, önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés vármegyében jó egy társadalmított jó régen, és jó egy társadalmisított a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még eztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több éve a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok, mind a 19 plusz a budapesti iroda. Szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.
0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
3: Ez a 13. civil véradás mindig februárban és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy évben két alkalommal van, és ahogy említettem, az egész országban ugyanakkor ez egy ilyen kampány jellegű véradás.
0: Mit lehet olyan értelemben arról tudni, hogy bárki jöhet, kell regisztrálni, jelentkezni, bármi, milyen helyszíneken lesz ez esetleg?
3: Hirdetjük a helyszíneket is, a nagyobb városokat, például Gyulán is, Orosházán, Békéscsabán és ezen kívül kisebb településeken, 19 helyszínen lehet majd vért adni. Mi kiküldtük a településeken is, illetve a Vöröskereszt ez nekünk egy nagyon jó partnerünk, és ők is hirdetik a saját felületeiken, hogy mikor és hol lehet. Regisztrálni nem szükséges, csak tudni kell, el kell olvasni előtte, hogy minek kell megfelelni, hogy nehogy véletlenül kellemetlen helyzetbe kerüljön az, aki szeretne elmenni vért adni, de sajnos nem tud egyéb okok miatt.
0: Igen, ezt a sajtótájékoztatón is kiemeltétek, hogy a Vöröskereszttel mennyire szoros a kapcsolat. Más területeken hogyan, hol tudtok együtt dolgozni, ha tudtok?
3: Vöröskereszttel több helyszínen is tudunk, és több programban is, hiszen adománygyűjtésnél is nagyon jó partnerünk, tehát hogy akár oda-vissza, tehát hogyha mi gyűjtünk adományt, akkor a kiosztásban segítenek, vagy ha nekik van felesleges adományuk, akkor ugye mi az Egyensúly AE Egyesület égisze alatt működünk, tehát nekünk is vannak klienseink, közel 200 kliensnek tudunk eljuttatni adományokat, hogyha ha felajánlják őket.
0: Köszönöm szépen!
3: Én is!
4: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
5: Csaba Rádió.
6: 10 out of 1 and then game. Then

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

tout cassé. Pour rien. Je ne pourrai plus jamais tout.

Annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bakelit.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.